90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem.

Az érzés, ami ott lapult bennem most, ismét megtalált szemnapok a láthatáron. Megfelelni már nem kell mától, keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarán.

It's time for change. For change.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. A legveszélyesebb hőhullám lehet a hétvégi, megismerhetők a kórházi fertőzések adatai. Borok miatt razziáztak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Többet tudhatunk meg a hazai kórházi fertőzésekről. Szeptembertől indulhat az ezeket mérő és publikáló rendszer. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be ezt, amikor bejárást tartott a miniszterelnökkel a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A tárca vezető az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Kiválóan szerepeltek az olasz Riesling borok a Nébih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 terméket hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. A szakemberek nézték az alkohol és cukortartalmat, a sav és kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Megnyugodhatnak a lakók, rendeződött egy régóta vitás ügy a 8. kerületben. Elfogadta Józsefváros az Airbnb szabályozás koncepcióját. Eszerint kerület, lakónegyed és társasház szinten határozzák meg az ilyen jellegű szállások arányának maximumát. Az előírások alapján a városrészben 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövidtávú szálláshely nem létesülhet. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drogprobléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó, hogy gyakran erősebb formái megjelennek a piacon.
1: Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg az időjárás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed órák óta nem sikerül eleresztenem, mikor a teraszon ülve tör ránk a hajnal, mikor a parton fekszünk félig vízes hajjal.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

0: tehet a sej?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy akár Carl Lewis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 26-a van péntek reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pagebook.
1: Közösségi locsolást szerveznek ma délután. Gyerekprogramok a Fényfesztiválon. Ismét megtartják a Dunai mosást. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Lehetne Lovasi András Kossuth díja jobb helyen, mint egy szekrényben, ahol porosodhat? A díjazott művész és a Fishing on Orfű Fesztivál szerint eljött az idő, hogy új gondolattal, töltettel és némileg új formában útjára bocsátják az eddig díjazatlan nagy formátumú művészeknek, és ez örömet okozhatna. Ezért Lovasi András és a Fishing on Orfű megalapította a Vándor Lajos díjat, hogy minden évben felkérhessenek egy jelentős kulturális teljesítménnyel bíró zenészt, hogy az egy évig vigyázza, felügyelje, ápolja az eredeti szobrot. Lovasi és a Fishing on Orfű hagyományt szeretne teremteni a ceremóniából. Jövőre már a közönség bevonásával választanák ki, ki legyen egy évig a díj birtokosa. Együtt öntözhetünk. A klímaváltozás hatásai egyre közvetlenebből jelennek meg a települések mindennapjaiban. A hőhullámok, az asszályos időszakok, a városi hősziget hatás miatt különösen felértékelődik a zöld felületek szerepe. A fák, cserjék, a közösségi zöld területek nem csak esztétikai értéket képviselnek, hanem hozzájárulnak a levegő minőségének javításához, mérséklik a felmelegedést, élhetőbbé teszik a városi környezetet. Éppen ezért közös locsolási akciót hirdetnek, mely túlmutat a növények gondozásán, erősíti a helyi közösségeket, ráirányítja a figyelmet arra, hogy mi is a felelősségünk. A pécsi helyszín ma kerül sorra, délután 5 órakor a helyszín a Ledina kutyafuttató lesz. A bányászat óriásai testközelből rekorddal zárult a Holcim bányájának nyílt napi eseménye. A látogatók testközelből ismerhették meg a Bükkösdi kőbánya különleges munkagépeit, köztük a hazánkban egyedülálló mély ásót is. A meghirdetett időpontok nagyon gyorsan beteltek, idén különösen nagy érdeklődés mutatkozott a nevelési oktatási intézmények részéről is. A szakemberek által vezetett túrákon a résztvevők a fenntartható szemlélettel működő bánya kulisszatitkaiba és a mézkőfeldolgozás folyamatába nyerhettek betekintést. A Bükkösdi kőbánya nyílt napok rendezvénysorozata az elmúlt években a térség egyik legkedveltebb ipari ismeretterjesztő programjává vált, hamarosan folytatják. Bűnügyi felügyelet alatt állt, mégsem hagyott fel a drogüzlettel egy magyar széki férfi. Mivel mozgástere korlátozott volt az elmúlt 3 hónapban, több aldíler bevonásával oldotta meg a kábítószer beszerzését és a további értékesítését is. A fődíler azzal bízta meg egyikőjüket, hogy június 20-án reggel vegye át a részére érkező külföldi csomagot, egy másik pedig már a felső kapcsolata lakásán várta a szállítmányt, hogy aztán tovább értékesítse azt. Miután megérkezett a futár és Komlón átvette a küldeményt a férfi, a rendőrök sem vártak tovább. A mecsek kommandó pillanatok alatt lecsapott. Az autóban talált csomag elsőre meglepte őket, a táskában ugyanis édességek és élelmiszerek voltak, legalábbis látszólag, egyébként drog. Több mint 2 tucat napirendi pontot tárgyalt a pécsi közgyűlés utolsó ülésén, legközelebb ősszel ülnek majd össze. Szokatlan összhangot tapasztalható egyébként a mostani találkozón, mindegyik döntés szinte egyhangulag megszületett. Köztük az is, amelyik szerint idén nem emelkednek a képviselői díjak a város nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel. Felkavaró tartalom következik. Tornazsákba tette, majd egy szekrénybe rejtette újszülött gyermekét egy baranyai nő. A vármegyei főügyészség 14. életévét be nem töltött személysérelmére elkövetett emberölés miatt most vádat emelt ellene. A nő eltitkolta gyermeke születését, majd ezt követően megölte. A vádlott egy baranyai faluban élt élettársával. Ahogy minden évben, úgy idén is gyerekprogramokkal készülnek a pécsi Fényfesztiválon, a Zsolnai eseményen július 2-a és 5-e között. Rengeteg családi programot kínálnak, ahol a fény nem pusztán látványosság lesz, hanem a gyerekekkel egy közös élmény. A jubileumi fesztivál alkotóműhelyében a legkisebbek is fényfestőkké válhatnak, de lesz cirkuszi játszóház is majd. Minden évben nagy siker, így idén is megszervezik. A Mohácsi Sokacok olvasóköre hívja várja az érdeklődőket július 4-én a hagyományos gasztrokulturális nagy rendezvényére, a Dunai Mosásra, amely tűzgyújtással indul, majd indul a vonulás a Sokackör épületétől a Sokac révbe, és bemutatják természetesen idén is, hogy mostak régen. A pécsi főpályaudvaron és a buszállomáson is vizet osztanak a legmelegebb órákban, jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig. Ingyenesen adják az utasoknak a vizet a legforgalmasabb vasútállomásokon, és több helyen párakapukat is kihelyeztek. Debrecen, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Szolnok, ezeken a helyeken az állomáson adják a vizet. Ismét jelentkezhetnek a fiatalok a nyári diák munkára. Ennek keretében a munkáltatók bértámogatást vehetnek igénybe a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok, egyetemi hallgatók vakációs foglalkoztatásához. Baranyában akár több mint 1500 diák is munkába állhat július 1-től a program keretében. Közel 250 millió forintos a forrás. A Remény évada címmel hirdette meg a 2026-27-es szezonját a Budapesti Operett Színház, amely ősbemutatóval, operett premierrel, musical gálával és nemzetközi turnéval várja közönséget. A következő évad első premierje Szomor György, Mindig itt leszünk című rock musicalje lesz, amely a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából készül. A hőségben fontos a folyadékpótlás, Pécs biztonságos, kiváló csapvize bármikor rendelkezésre áll. A Tettye forrásház pedig összeszedte a városi vízlelőhelyeket, ivókutakat, ez térképen jelölte, de akár egy applikáció is letölthető. A pécsi csapvizet 130 éve házhoz kapják a város lakói, fogyasztása biztonságos és természetesen egészséges. A kumlói járásbíróság európai elfogató parancsot adott ki egy svéd állampolgár ellen, embercsempészés gyanúja miatt. Ennek kapcsán egy friss fotót tett közzé most a police.hu. A körözési adatok szerint az elkövető 1967-ben született a libanoni Beirutban. Mindenkit kérnek, hogy aki a fénykép alapján felismeri vagy tudja, hogy hol van a férfi, jelentkezzen. Július 5-én szervezik meg a 6. új mohácsi levendula szüretet, gyógynövénylessel indul a program, majd amely egy 4 kilométeres gyalogtúrát jelent I. és Andi vezetésével a szigeti révtől a strand irányába. A levendula föld érintésével érkezés a Margitta művelődési házhoz, de a kerékpárosok is elindulhatnak majd új mohácsról, aztán indul a szüret is majd 10 órától. Minden a grillezésről szól, majd megtartják az I Love Smoky Mohácsot, a barbecue versenyt és fesztivált. A gasztronómia szerelmeseit június 27-én, tehát holnap várják majd. Ez lesz a Magyar Barbecue Bajnokság mohácsi fordulója a Deák téren. Érdemes lesz kilátogatni, átélni a barbecue hangulatát, beleszippantani a füstbe, úgy, mint az amerikai filmekben. Július 16-án kezdik a felkészülést a komlói kézilabdások. A közös munka felmérésekkel indul, majd a második héten Péter Szabó Dávid irányításával napi 2 edzéssel készül majd a csapat a szeptemberi bajnoki rajtra. Nem maradhat el idén sem a hagyományos csapatépítő orfűi tókörfutás sem. A felkészülés 3. hetében már edzőmérkőzés jön. Híreink végén néhány szóban az időjárásról. Folytatódik a hőség, a kánikul a következő napokban, a helyzet fokozódik, holnap már 3. hőségriasztás lesz érvényben. Ma délután idehaza 33-38 fok között alakulnak a maximumok, vételkörzetünkben ragyogó napsütés mellett 36 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, és mérsékelt nyugati szél fog fújni. Este sem érkezik felhő, tehát csapadék sem. Ez volt a Pécsbook 2026. június 26-án, pénteken reggel 6-kor.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt! Június 26-án pénteken János Pál napja van. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, és hát kitartást a hét egyrészt utolsó munkanapjához, másrészt az újabb kánikulai naphoz. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Nem sokára a Love Message, előtte a Compact Disco, most pedig Krisztina Aguilera jön, és az én No Other Man, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

áldozatainak világnapja is. És még munkanap, péntek, 26-a. Ma is nagyon-nagyon meleg lesz, vigyázzon magára mindenki a hőségben, ha pedig dugó baleset van valahol, várom az infót én is, 0620 55 55 155, Work, Kelly Roland érkezik.

0: sötét és szoptad ott. Szeress sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM a legjobb zenék, ma újból rákapcsol, sőt, még jobban, mint eddig a forróság. 33-38 fokos kánikula lesz, még több időjárás és friss info a hírekben. Mindjárt fél hét, jó reggelt, Martin Solveig és a Rockin' Music folytatja hamarosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Közösségi locsolás szerveznek ma délután. Gyerekprogramok a Fényfesztiválon. Ismét megtartják a Dunai mosást. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Együtt öntözhetünk. A klímaváltozás hatásai egyre közvetlenebből jelennek meg a települések mindennapjaiban. A hőhullámok, az asszályos időszakok, a városi hősziget hatás miatt különösen felértékelődik a zöld felületek szerepe. A fák, cserjék, a közösségi zöld területek nem csak esztétikai értéket képviselnek, hanem hozzájárulnak a levegő minőségének javításához, mérséklik a felmelegedést, élhetőbbé teszik a városi környezetet. Éppen ezért közös locsolási akciót hirdetnek, mely túlmutat a növények gondozásán, erősíti a helyi közösségeket, ráirányítja a figyelmet arra, hogy mi is a felelősségünk. A pécsi helyszín ma kerül sorra, délután 5 órakor a helyszín a Ledina kutyafuttató lesz. Minden évben nagy siker, így idén is megszervezik. A Mohácsi Sokacok olvasóköre hívja, várja az érdeklődőket július 4-én a hagyományos gasztrokulturális nagy rendezvényére, a Dunai mosásra, amely tűzgyújtással indul, majd indul a vonulás a Sokackör épületétől a Sokac révbe, és bemutatják természetesen idén is, hogy mostak régen. Ahogy minden évben, úgy idén is gyerekprogramokkal készülnek a pécsi Fényfesztiválon, a Zsolnai eseményen július 2-a és 5-e között. Rengeteg családi programot kínálnak, ahol a fény nem pusztán látványosság lesz, hanem a gyerekekkel egy közös élmény. A jubileumi fesztivál alkotóműhelyében a legkisebbek is fényfestőkké válhatnak, de lesz cirkuszi játszóház is majd. A Határokon túli Magyarságért Alapítvány június 28-án rendezi meg a Barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye Levéltárából című koncertet. Az eseményhez könyvbemutató is társul, a helyszín pedig a Pécsi Dómkőtára lesz majd. Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában. Július 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak a szakemberek. A munkával érintett szakaszon teljes útzár van érvényben. A környező utcákban pedig fontos, hogy figyeljük a táblákat, mert hogy megváltozott a forgalmi rend. Jó utat a Best FM-mel! Folytatódik a hőség, a kánikula következő napokban a helyzet fokozódik, holnap már 3. fokú hőségriasztás lesz érvényben. Ma délután idehaza 33-38 fok között alakulnak a maximumok. Vételkörzetünkben ragyogó napsütés mellett 36 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, és mérsékelt nyugati szél fog fújni. Este sem érkezik felhő, tehát csapadék sem.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt a hét utolsó munkanapja, június 26 péntek. Ma még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés csak itt-ott kevés helyen zavarja kisebb gomoly felhőzet, esni pedig sehol sem fog. Holnap 35-40, vasárnap akár 36-41 fok közé is forrósodhat a levegő. Jó hűsölést, igazi hullámok helyett sajnos be kell érnünk a szeretet és a hanghullámokkal. Jön a Waves of Love a Two Black-től a Besten.
1: A 90-es és

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A legfrissebb hírekkel megyünk tovább rögtön 7 óra, a következő órában pedig egy olyan eszközről szól majd a Unique dala, amelyet így reggel ébredés után szinte mindenki használ, bár nem szó szerint, hiszen nem nyúlunk hozzá, nem is vesszük kézbe, kivétel ez alól persze a sminktükör, szóval tükör! Persze mások vagyunk reggel, van, aki gyakran elkésik, mindig rohanásban van, és vannak, akik mindig pontosak. Always on time, Zsárul és Ashanti közöse is szól majd. Jó reggelt, ha dugó baleset van valahol, várom az infót 0620 55 55 155. Mindjárt szólnak újból a legjobb zenék a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Sokan voltak kíváncsiak a bányászat óriásaira, testközelből vizet osztanak a pályaudvarokon. 1500-nál is többen lehetnek a diákmunkások. Ismét jelentkezhetnek a fiatalok a nyári diákmunkára. Ennek keretében a munkáltatók bértámogatást vehetnek igénybe a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok, egyetemi hallgatók vakációs foglalkoztatásához. Baranyában akár több mint 1500 diák is munkába állhat július 1-től a program keretében. Közel 250 millió forintos a forrás. Megjelent a legfrissebb adótrafipaksza, a NAV baranyai munkatársa héten Komlón, Pécsett, Uránvárosban a fagylalt árusokat és a cukrászdákat ellenőrzik, a megye többi településén pedig a szezonális zöldségeket, árusítókat. A pécsi főpályaudvaron és a buszállomáson is vizet osztanak a legmelegebb órákban, jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig. Ingyenesen adják az utasoknak a vizet a legforgalmasabb vasútállomásokon, és több helyen párakapukat is kihelyeztek. Debrecen, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Szolnok, ezeken a helyeken az állomáson adják a vizet. A bányászat óriásai testközelből rekorddal zárult a Holcim bányájának nyílt napi eseménye. A látogatók testközelből ismerhették meg a bükkösdi kőbánya különleges munkagépeit, köztük a hazánkban egyedülálló mély ásót is. A meghirdetett időpontok nagyon gyorsan beteltek, idén különösen nagy érdeklődés mutatkozott a nevelési oktatási intézmények részéről is. A szakemberek által vezetett túrákon a résztvevők a fenntartható szemlélettel működő bánya kulisszatitkaiba és a mézkőfeldolgozás folyamatába nyerhettek betekintést. A bükkösdi kőbánya nyílt napok rendezvénysorozata az elmúlt években a térség egyik legkedveltebb ipari ismeretterjesztő programjává vált, hamarosan folytatják.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! Folytatódik a hőség, a kánikula következő napokban, a helyzet fokozódik, holnap már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. Ma délután idehaza 33-38 fok között alakulnak a maximumok, vételkörzetünkben ragyogó napsütés mellett 36 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, és mérsékelt nyugati szél fog fújni. Este sem érkezik felhő, tehát csapadék sem.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt. Maxim Levente vagyok, június 26, péntek, János Pál napja, akiket egy üzenettel ma is meg lehet letni. Nálunk 0620-55-55-155, nem sokára az Astrian a Cantaloupe-pal, ebben az órában a Backstreet Boys, de csak is DJ Antoine-ék után. Csobbanunk egyet Saint-Tropez-ban. Jó reggelt!
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Welcome to Saint-Tropez.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 26-án, azon a napon, amelyen 1974-ben az első kereskedelmi felhasználású vonalkódot lecsippantották az Amerikai Egyesült Államokban. De hogy mi mindenről híres még június 26-a, kiderül egy kicsit később. Addig is a Backstreet Boys, nem sokára a New Level Empire és a Groove House, most pedig Ja Rule és Ashanti jön. Always on time a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, rákapcsol a forróság, 32-38 fok közötti lesz a mai nap, de a hétvégén a 40 fok sem lesz kizárt a legmelegebb helyen, a legmelegebb pillanatban. Részletek a hírekben, aztán a KLF jön és a Justified and Ancient.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Bűnügyi felügyelet alatt is árulta a drogot. Megtartják a Remény évadát. Térképen az ivókutak Pécset. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Bűnügyi felügyelet alatt állt, mégsem hagyott fel a drogüzlettel egy magyar széki férfi. Mivel mozgástere korlátozott volt az elmúlt 3 hónapban, több aldíler bevonásával oldotta meg a kábítószer beszerzését és a további értékesítését is. A fődíler azzal bízta meg egyikőjüket, hogy június 20-án reggel vegye át a részére érkező külföldi csomagot, egy másik pedig már a felső kapcsolata lakásán várta a szállítmányt, hogy aztán tovább értékesítse azt. Miután megérkezett a futár és Komlón átvette a küldeményt a férfi, a rendőrök sem vártak tovább. A Mecsek kommandó pillanatok alatt lecsapott. Az autóban talált csomag elsőre meglepte őket, a táskában ugyanis édességek és élelmiszerek voltak, legalábbis látszólag. Egyébként drog. Ófalu község önkormányzata a közösségi oldalán hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a Mezőföldvíz Kft. Tájékoztatása szerint jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete. Kérik, mindenki ellenőrizze, nincs-e csőtörés az ingatlanján. A hőségben fontos a folyadékpótlás, Pécs biztonságos, kiváló csapvize bármikor rendelkezésre áll. A Tettye forrásház pedig összeszedte a városi vízlelőhelyeket, ivókutakat, ez térképen jelölte, de akár egy applikáció is letölthető. A pécsi csapvizet 130 éve házhoz kapják a város lakói, fogyasztása biztonságos és természetesen egészséges. A Remény évada címmel hirdette meg a 2026-27-es szezonját a Budapesti Operett Színház, amely ősbemutatóval, operett premierrel, musical gálával és nemzetközi turnéval várja közönséget. A következő évad első premierje Szomor György, Mindig itt leszünk című rock musicalje lesz, amely a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából készül.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A 6-os úton Hérnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Folytatódik a hőség, a kánikula következő napokban, a helyzet fokozódik, holnap már 3. fokú hőségriasztás lesz érvényben. Ma délután idehaza 33-38 fok között alakulnak a maximumok. Vételkörzetünkben ragyogó napsütés mellett 36 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, és mérsékelt nyugati szél fog fújni. Este sem érkezik felhő, tehát csapadék sem.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 26-án péntek van, János Pál napja, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. 1955-ben ezen a napon született Mick Jones, gitáros énekes, a The Clash frontembere. 70 éve a mai napon született Chris Isaak, amerikai zenész, énekes. ...1979-ben ezen a napon született Ryan Benjamin Tedder, amerikai énekes dalszerző, a One Republic frontembere, akik tegnap este Budapesten adtak koncertet. És 1993-ban a mai napon született Ariana Grande, amerikai énekesnő, színésznő is. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
4: Mesélj!
3: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
4: Ez már tetszik.
3: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
5: Bendegúzlakópark.hu.
6: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
7: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
8: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosch Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regan Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától a Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gránes Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pénzváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
9: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisréted, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
8: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
10: Megalapították a Vándor Lajos díjat. Több mint 2 tucat napirendi pontot tárgyalt a pécsi önkormányzat. Folytatódik a kánikula, Szendi Hajni vagyok. Több mint 2 tucat napirendi pontot tárgyalt a pécsi közgyűlés utolsó ülésén, legközelebb ősszel ülnek majd össze. Szokatlan összhang volt tapasztalható egyébként a mostani találkozón, mindegyik döntés szinte egyhangulag megszületett. Köztük az is, amelyik szerint idén nem emelkednek a képviselői díjak a város nehéz pénzügyi helyzetére tekintetten. Felkavaró tartalom következik. Tornazsákba tette, majd egy szekrénybe rejtette újszülött gyermekét egy baranyai nő. A Vármegyei Főügyészség 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt most vádat emelt ellene. A nő eltitkolta gyermeke születését, majd ezt követően megölte. A vádlott egy baranyai faluban élt élettársával. Lehetne Lovasi András Kossuth díja jobb helyen, mint egy szekrényben, ahol porosodhat? A díjazott művész és a Fishing on Orfű Fesztivál szerint eljött az idő, hogy új gondolattal, töltettel és némileg új formában útjára bocsátsák az eddig díjazatlan nagyformátumú művészeknek is. Ez örömet okozhatna. Ezért Lovasi András és a Fishing on Orfű megalapította a Vándor Lajos díjat, hogy minden évben felkérhessenek egy jelentős kulturális teljesítménnyel bíró zenészt, hogy az egy évig vigyázza, felügyelje, ápolja az eredeti szobrot. Lovasi és a Fishing on Orfű hagyomány szeretne teremteni a ceremóniából, jövőre már a közönség bevonásával választanák ki, ki legyen egy évig a díj birtokosa. Az év végéig nézhetjük meg a Bóbita Báb Színház zenés báb előadásaiból készült időszaki kiállítás Pécsett. A tárlat címe Dallam és Bábú együttemre. A társulat idén ünnepli 65. születésnapját.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
10: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! Folytatódik a hőség, a kánikul a következő napokban, a helyzet fokozódik, holnap már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. Ma délután idehaza 33-38 fok között alakulnak a maximumok, vételkörzetünkben ragyogó napsütés mellett 36 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, és mérsékelt nyugati szél fog fújni. Este sem érkezik felhő, tehát csapadék sem.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hát a mosoly biztosan nem fog az arcunkra fagyni, minden esetre Shanice szereti, akárhogy is legyen. I Love Your Smile, mindjárt ő jön, előtte még Roy és Ádám, most pedig Amy Winehouse és a Tears Dry on their own. 4 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt kívánok, június 26-án pénteken János Pál napja van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot. Maxim Leventa vagyok, ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 0620 55 55 155. Ide írta Gábor. M5 Budapest felé Lajos Mizsénél a leállósában egy kigyulladt autó, a nézelődők miatt lassítani kell, de dugó nincs. Köszönjük szépen, jó utat, vigyázzon magára mindenki a hőségben, most pedig a Daxos és a Barbra Streisand folytatja a péntek reggelt itt a Besten. Barbra Streisand.

Best FM, a legjobb zenék. Az a rossz hír, hogy a hőhullámnak még mindig csak az elején vagyunk, és hogy napról napra nagyobb lesz a forróság. Úgyhogy hát, ha lehet ilyet mondani, örüljünk a mai 35 foknak, mert vasárnap 40 is lehet akár. Még több info és részletek a hírekben, aztán egy kis 90-es évek hangulat, Dimple Steve-vel. Mindjárt 8:30, jó reggelt!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Közösségi locsolást szerveznek ma délután. Gyerekprogramok a Fényfesztiválon ismét megtartják a Dunai mosást. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Együtt öntözhetünk. A klímaváltozás hatásai egyre közvetlenebbül jelennek meg a települések mindennapjaiban. A hőhullámok, az asszályos időszakok, a városi hősziget hatás miatt különösen felértékelődik a zöld felületek szerepe. A fák, cserjék, a közösségi zöld területek nem csak esztétikai értéket képviselnek, hanem hozzájárulnak a levegő minőségének javításához, mérséklik a felmelegedést, élhetőbbé teszik a városi környezetet. Éppen ezért közös locsolási akciót hirdetnek, mely túlmutat a növények gondozásán, erősíti a helyi közösségeket, ráirányítja a figyelmet arra, hogy mi is a felelősségünk. A pécsi helyszín ma kerül sorra, délután 5 órakor a helyszín a Ledina kutyafuttató lesz. Minden évben nagy siker, így idén is megszervezik. A Mohácsi Sokacok olvasóköre hívja várja az érdeklődőket július 4-én a hagyományos gasztrokulturális nagy rendezvényére, a Dunai mosásra, amely tűzgyújtással indul, majd indul a vonulás a Sokackör épületétől a Sokac révbe, és bemutatják természetesen idén is, hogy mostak régen. Ahogy minden évben, úgy idén is gyerekprogramokkal készülnek a pécsi Fényfesztiválon, a Zsolnai eseményen július 2-a és 5-e között. Rengeteg családi programot kínálnak, ahol a fény nem pusztán látványosság lesz, hanem a gyerekekkel egy közös élmény. A jubileumi fesztivál alkotóműhelyében a legkisebbek is fényfestőkké válhatnak, de lesz cirkuszi játszóház is majd. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a Barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye levéltárából című koncertet. Az eseményhez könyvbemutató is társul, a helyszín pedig a Pécsi Dómkőtára lesz majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A hatos úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. 10 fokot csökken estére a levegő hőmérséklete, vételkörzetünkben tiszta lesz fölöttünk az égbolt, láthatjuk a nyári csillagoseget. Holnap 21 fokra ébredünk, délután már 36 fok lesz Baranyában, sok napsütés mellett extrém erős UV-sugárzással, harmadfokú hőségriasztással. Vasárnap 37-38 fok várható, folytatódik tehát a kánikula, a hőség.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

DJ. So listen, what I'm

0: Best FM, a legjobb zenék. Pokoli, sivatagi, perzselő, kínzó, fullasztó, rekkenő, égető, csak pár jelző a vasárnapi 40 fokra. Mert hogy még nincs vége, sőt, az elején vagyunk a hőhullámnak, napról napra nagyobb lesz a forróság, és még egy jelző, bizarr. Na de mennyire bizarr már ez 40 fok meg 41? Az OMC Ha Bizarr című dalával megy tovább a péntek reggel. Már ma is 35 fok lesz. Jó hűsölést, vigyázzon magára mindenki.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Máté írja nekünk, hogy baleset történt az M0-áson az M1-es felé Török Bálintnál. Kisebb torlódásra kell készülni a környéken. Köszönjük szépen az infót, és még több friss információval jönnek a legfrissebb hírek. 9 után pedig folytatjuk a legjobb zenékkel. Jön majd a Fats & Small! És a VIP is.
2: Keresem a lány az álmomból, érzem azt a csíp, és támkodom.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Sokan voltak kíváncsiak a bányászat óriásaira, testközelből vizet osztanak a pályaudvarokon. 1500-nál is többen lehetnek a diákmunkások. Ismét jelentkezhetnek a fiatalok a nyári diákmunkára. Ennek keretében a munkáltatók bértámogatást vehetnek igénybe a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok, egyetemi hallgatók vakációs foglalkoztatásához. Baranyában akár több mint 1500 diák is munkába állhat július 1-től a program keretében. Közel 250 millió forintos a forrás. Megjelent a legfrissebb adótrafipaksa, a NAV baranyai munkatársa héten Komlón, Pécsett, Uránvárosban a fagylalt árusokat és a cukrászdákat ellenőrzik, a megye többi településén pedig a szezonális zöldségeket, árusítókat. A pécsi főpályaudvaron és a buszállomáson is vizet osztanak a legmelegebb órákban, jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig. Ingyenesen adják az utasoknak a vizet a legforgalmasabb vasútállomásokon, és több helyen párakapukat is kihelyeztek. Debrecen, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Szolnok, ezeken a helyeken az állomáson adják a vizet. A bányászat óriásai testközelből rekorddal zárult a Holcim bányájának nyílt napi eseménye. A látogatók testközelből ismerhették meg a Bükkösdi kőbánya különleges munkagépeit, köztük a hazánkban egyedülálló mély ásót is. A meghirdetett időpontok nagyon gyorsan beteltek, idén különösen nagy érdeklődés mutatkozott a nevelési oktatási intézmények részéről is. A szakemberek által vezetett túrákon a résztvevők a fenntartható szemlélettel működő bánya kulisszatitkaiba és a mézkőfeldolgozás folyamatába nyerhettek betekintést. A Bükkösdi kőbánya nyílt napok rendezvénysorozata az elmúlt években a térség egyik legkedveltebb ipari ismeretterjesztő programjává vált, hamarosan folytatják.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! 10 fokot csökken estére a levegő hőmérséklete, vételkörzetünkben tiszta lesz fölöttünk az égbolt, láthatjuk a nyári csillagoseget. Holnap 21 fokra ébredünk, délután már 36 fok lesz Baranyában, sok napsütés mellett extrém erős UV-sugárzással, harmadfokú hőségriasztással. Vasárnap 37-38 fok várható, folytatódik tehát a kánikula, a hőség.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Fókuszban még mindig, bár nem szóban, zenében a hőmérséklet. Sean Paul indítja az órát, Temperature, aztán nem sokára a Maroon 5, a The Rasmus és a Yolanda Be Cool is itt lesz. Jó reggelt, 4 perccel múlt 9, június 26-a a mai dátum, péntek van, sok boldogságot a Jánosoknak, a Páloknak és a szülinaposoknak is. Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM,

a szép sztori.

0: nem kopik.
1: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hír. Árukba hajtott egy kamion az M5-ösön Röszke felé az M0-ás csomópont után. 4-5 kilométeres emiatt a torlódás, és már az M0-ás M5-ösre felhajtó ága és az előtte lévő szakasz is feltorlódott. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. A White Town és a Your Woman folytatja a péntek reggelt.

0: Best FM, a legjobb zenék. A házigazdán kívül 7 napra 6 DJ jut, ezért péntekenként Night Shift extra hallható a Best FM esti mix műsorában. Szerdai rezidensünk Effendi duplázik a héten, és hozza majd este 7 és 8 között a házigazda után egy órán keresztül a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit, olyan popslágereit, mint akár a most érkező Westlife dal, az Uptown Girl a Besten.
1: Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Best FM, a legjobb zenék, szerencsések, akik vízparton töltik a forró napokat, bár ott sem árt figyelni, hiszen extrém erős az UV-sugárzás. Ilyenkor még a normál bőrtípusú embereknél is bőrpír jelentkezhet, akár 10-15 perc napon tartózkodás után is. Egyébként a legmagasabb szintű veszélyjelzés lép életbe, szombattól harmadfokú figyelmeztetés lesz a hőség miatt. A kánikula és a csapadék hiány miatt pedig egy szikra is elég ahhoz, hogy hatalmas területek váljanak a tűz martalékává, így országszerte tilos tüzet gyújtani. Aki pedig az év legkésőbbi naplementéjét egy fürdőzéssel ünnepelné ma, az örülhet, hiszen a Balaton, a Velencei tó, a Tisza tó, illetve a Fertő tó hőfoka is azonos, 26 Celsius fok. Szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, 1 perccel 3:40 előtt egy zenélőképes lap jön Sarah Connortól, From Sarah With Love a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hétfőn teli hold lesz, és amikor néha felnézek a holdra, egyszerűen hihetetlennek tűnik, hogy emberek nemrég újból ott jártak, megkerülték és visszajöttek. To the moon and back, a holdig és vissza, a Savage Garden slágere is szól majd 10 után, és a Hooligans is eljátsza az eljátszott gyémántot. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Bűnügyi felügyelet alatt is árulta a drogot. Megtartják a remény évadát. Térképen az ivókutak Pécset. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Bűnügyi felügyelet alatt állt, mégsem hagyott fel a drogüzlettel egy magyar széki férfi. Mivel mozgástere korlátozott volt az elmúlt 3 hónapban, több aldíler bevonásával oldotta meg a kábítószer beszerzését és a további értékesítését is. A fődíler azzal bízta meg egyikőjüket, hogy június 20-án reggel vegye át a részére érkező külföldi csomagot, egy másik pedig már a felső kapcsolata lakásán várta a szállítmányt, hogy aztán tovább értékesítse azt. Miután megérkezett a futár és Komlón átvette a küldeményt a férfi, a rendőrök sem vártak tovább. A Mecsek kommandó pillanatok alatt lecsapott. Az autóban talált csomag elsőre meglepte őket, a táskában ugyanis édességek és élelmiszerek voltak, legalábbis látszólag. Egyébként drog. Ófalu község önkormányzata közösségi oldalán hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a Mezőföldvíz Kft. Tájékoztatása szerint jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete. Kérik, mindenki ellenőrizze, nincs-e csőtörés az ingatlanján. A hőségben fontos a folyadékpótlás, Pécs biztonságos, kiváló csapvize bármikor rendelkezésre áll. A Tettye forrásház pedig összeszedte a városi vízlelőhelyeket, ivókutakat, ez térképen jelölte, de akár egy applikáció is letölthető. A pécsi csapvizet 130 éve házhoz kapják a város lakói, fogyasztása biztonságos és természetesen egészséges. A Remény évada címmel hirdette meg a 2026-27-es szezonját a Budapesti Operett Színház, amely ősbemutatóval, operett premierrel, musical gálával és nemzetközi turnéval várja közönséget. A következő évad első premierje Szomor György, Mindig itt leszünk című rock musicalje lesz, amely a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából készül.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A 6-os úton Hérnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. 10 fokot csökken estére a levegő hőmérséklete, vételkörzetünkben tiszta lesz fölöttünk az égbolt, láthatjuk a nyári csillagoseget. Holnap 21 fokra ébredünk, délután már 36 fok lesz Baranyában, sok napsütés mellett extrém erős UV-sugárzással, 3-fokú hőségriasztással. Vasárnap 37-38 fok várható, folytatódik tehát a kánikula, a hőség.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot.

0: Best FM a legjobb zené. Korábban árokba hajtott egy kamion az M5-ösön Röszke felé Ócsánál. Az M5-ösön az M0-ás csomópontig 6 km, aztán további 4 az M0-áson a dugó hossza, méghozzá az M3-as felé vezető oldalon. Ugye már az M0-ásra is kihat ez a baleset. Jó utat, aki tud, időben hajtson le és az 5-ös főúton kerüljön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: You know, I've been trying to get a true this fixed color mind that sometimes your nightmare

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli hőség jön a hétvégén. Friss víz jutott a bodrogmenti holtágakba. Külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fokozódik a kánikula, holnaptól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe, ami komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Kiemelten figyeljünk az idősekre, gyerekekre, betegekre és a hajléktalan emberekre. Él a vörös kód is, ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. A kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Ma éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön az extrém időjárás miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Újra él a V4 védelmi miniszteri együttműködés, számolt be a honvédelmi miniszter. A visegrádi országok védelmi tárca vezetői Budapesten találkoztak. Ruszin Szendi Romulus közölte az egyeztetésen a keleti és déli fenyegetettségről, az illegális migráció veszélyeiről, a védelmi ipar megerősítéséről, valamint az orosz-ukrán háborúról tárgyaltak. Ezzel kapcsolatban abban is megállapodtak, hogy esetleges tűzszünet és béke után is közös érdek mentén foglalkoznak a V4 térség biztonságával. Egy millió köbméter vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vizes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a tiszalóci Holt-Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben, konferencia hívással sikerült megtalálni, közölte a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat. A túrázó telefonján nem volt internet és térképet sem vitt magával, ráadásul senkinek nem mondta, hogy pontosan merre fog kirándulni. A bajba jutottal a TEK munkatársa tartotta a kapcsolatot telefonon, ebbe a hívásba kapcsolódtak be a szolgálat komoly helyismerettel rendelkező kollégái. Kvaddal mentek a helyszínre, így sikerült megtalálni az eltévedt turistát. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A hip-hop rajongók számára az év egyik legizgalmasabb zenei csemegéje körvonalazódik. Negyed század után ismét együtt dolgozik Jay-Z és Eminem a közös munka gyümölcsének megérkezéséig. Utóbbi The Real Slim Shady című dalával indítom a délelőtt utolsó óráját. Hello, 4 perc elmúlt 11, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A brit énekesnő Gabriel 93-as debütáló slágere érkezik, amely vezette az angol slágerlistát, és máig az énekesnő legismertebb dala. Érdekesség, hogy a dalt a zeneiparba való bekerülés körüli frusztrációja ihlette, a dalszöveget pedig egy naplójából írta át. Ez a Dreams, az álmok. Igen, valóra válnak.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M5-ösön Röszketelék korában egy kamion ócsánál lesodródott az útról. A baleseti helyszínen is véget ért, a 27-es kilométertől az időközben kialakult jelentős torlódás már feloszlóban van, de aki nem szeretne egy percet sem araszolni, az még mindig jobban jár, ha az 5-ös főutat választja egy darabon. És hát ki az, aki a hőségben, a kánikulában szeret araszolni, de sajnos néha megtörténik a baj. A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljünk arra, hogy ha hosszabb útra indulunk, legyen elegendő üzemanyag az autóban, legyen a kocsiban ivóvíz mindenképpen, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Gondolok itt a klíma nélküli autósokra főleg, bár manapság már egyre kevesebb van belőlük, azért még pokoli egy ilyen autóban araszolni a 35 fokban. Kitartást mára és a következő napokhoz, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Elsőként egy mesével az elengedésről és az elengedés tanulásáról. Heinz Gábor Biga, Learning to Let Go, és fontos lesz elengednünk például vasárnap a szabadtéri programokat. 40-41 fok is lehet akár a legmelegebb pillanatban, a legmelegebb helyen, szóval tényleg csak az vállaljon be ilyesmit, aki biztos magában. Jó hétvégét, jó hűsölést kívánok, kitartást a kánikulához, vigyázzon magára mindenki. Megjött Majoros Rita, Heinz Gábor Biga dalát már ő fogja elindítani a legfrissebb hírek után. Találkozzunk hétfő reggel 6 óra 10-kor, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok. Every step along the way, every night and every day, I'll be there. Learning to let go, oh-oh-oh, learning to let go. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
5: Mesélj!
4: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
5: Ez már tetszik.
4: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
6: Vendeguzlakópark.hu.
7: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
8: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
9: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 501-ében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gránás Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pénzváros Egyesült Koncertfúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
10: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisrétet, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
9: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
11: Hőkupola okozza a rendkívüli forróságot. Friss születési és halálozási adatokat közölt a KSH, venezuelai földrengés, tovább nőtt az áldozatok száma. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
5: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
11: Holnaptól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe a mostani másodfok után. A több napig tartó extrém meleg olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel, hangsúlyozta az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. A születések, a halálozások és a házasságkötések száma is csökkent éves viszonylatban májusban. A KSH friss adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született Magyarországon, ez majdnem 1,5%-kal kevesebb a tavaly májusinál. A halálozások száma pedig meghaladta a 9600-at, ami több mint 4%-os csökkenés. Májusban mintegy 5200 pár házasodott össze, itt 6,5%-os a visszaesés. Az év első 5 hónapjában egyébként a természetes fogyás mértéke csökkent. Tovább emelkedett a venezuelai földrengések áldozatainak száma. A legfrissebb jelentések szerint több mint 230-an vesztették életüket a természeti katasztrófában, és legalább 4000-en megsérültek. Szerdán két erős földmozgás rázta meg a dél-amerikai országot, először egy 7,2-es, majd egy 7,5-es erősségű rengés pusztított. A térségbe a világ minden részéből érkeztek mentő alakulatok. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Csodás pénteket, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. A hétvég előtti pár órát még azért töltsék velem, vagy mielőtt elindítanák a hétvégét, töltsék velem, és hangolódjunk együtt mondjuk Dario G-vel, de itt lesz Bob Sinclair is hamarosan, előtte még Heinz Gábor bigganyítja az órát, jön a Learning to Let Go.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek, napsütéses és egy picit enyhülősebbet, bár ahogy elnéztem a hétvégi időjárást, még melegebb lesz, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, és tudom, hogy ilyen okoskodásnak tűnik, de nem lehet elégszer azt hangsúlyozni, hogy napvédő, napszemüveg, szalmakalap, megfelelő mennyiségű folyadék mindig legyen nálunk, hogyha elindulunk, és senkit semmit ne hagyjunk az autóban, még letekert ablaknál sem, mert nagyon-nagyon veszélyes, úgyhogy nagyon figyeljünk erre ma is, a hétvégén is, akár vízparton vannak, akkor is óvatosak legyenek, felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe. Ha pedig valakinek hűsítő tippjei vannak, ma is várom a 0620 55 55 155-re, de ide várom majd a közlekedési információkat is, és hogyha válaszolnának a nap kérdésére, akkor is ide írjanak. Mellé pedig a Jamiroquai dalát hozom, jön a Kent Heat, vagy éppen Berecki Zoltán is a hangokba zárva, de most még Dario G-vel megy tovább a délután. Tartsanak velem!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé, Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki autóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Tatabánya és Biatorbágy között a kiépített terelés előtt a 61-es kilométer szelvénytől több mint 5 kilométeres torlódás alakult ki az erős tranzit forgalom miatt. A torlódás érinti a külső és a belső sávot itt egyaránt. Valamint Budapest felé Tata térségében egy busz és egy tréler ütközött. A 67-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a csomóponton keresztül terelik a forgalmat, úgyhogy akár úgy is fogalmazhatnék, hogy az M1-es elesett. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstopp időtartama is módosult. 6.-28-án vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz csak érvényben. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Egész délután itt vagyok, hozom én is őket, ahogy megkapom. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hány szerelmet bír még el a rakpart? Hát erről szólt a rakpartdal a Well Hello-tól, de megyek is tovább, mert mindjárt egy óra van, még pár percünk a hírekig, aztán érkezik majd Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségitadó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Eurózóna 2030 körülre teljesíthetjük a feltételeket. Többet vonulnak a mentők a hőség miatt, halálos áldozatokat követelt a kánikula Spanyolországban. Villányi Eszter vagyok. A magyar kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Erről a miniszterelnök beszélt, miután Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogroup elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, az euróbevezetés amellett, hogy pénzügyi stabilitást jelent, csökkenti az inflációs kockázatot, kötöttségekkel is jár. Ugyanakkor a Maastrichti kritériumok teljesítése olyan piaci bizalmat teremt, ami segíti a magyar gazdaságot. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországon az eurózónához való csatlakozás támogatottsága 70-75%-os. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmak, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: 1 millió köbméter vízhez jutottak a Bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vizes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci Holt-Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Tombol a hőség Európában. Spanyolországban már több mint 200 haláleset köthető a rendkívüli időjáráshoz. Párizsban a hőség miatt elhalasztják a Pride-ot és más tömegrendezvényeket. A francia fővárosban már harmadik napja 40 fok fölött alakulnak a maximumok. Nálunk is fokozódik a hőség, mondom az időjárás részletei. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, 1:04, kellemes napot, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Ki kezdte már meg a hétvégét egyébként? Remélem már úton vannak például a Balatonra. Csak óvatosan az M7-esen, ma is elég nagy a forgalom. Vigyázzunk egymásra, hozom hamarosan a közlekedési információkat, de előtte Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake nyit. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ma mozizunk egy kicsit, jobban mondva filmezünk, mert hogy arra vagyok kíváncsi, kinek melyik az a film, amit a legtöbbször látott. Többször felvetült már a kérdés, úgyhogy gondoltam, a fel is teszem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Ki melyik filmet látta már a legtöbbször, és egyébként miért pont azt a filmet látta? Mennyire kedvenc, miért a kedvenc? Jöhetnek akár a magyarázatok is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom a válaszokat, mellé pedig egy kis Black Machine. How G a Best FM-en. Szép hétvégét!

0: West FM a legjobb zenék. Baleset történt a Szabad Sajtó úton a Ferenciek terénél, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, de azt írja MS-en, hogy baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban is, úgyhogy ott is fennakadás van, méghozzá a Városmajor utca és a Pasaréti út közötti szakaszon. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még az üzenetek. És ide ír Csaba is, hogy a Tököli úton is baleset történt a Császár András utcánál, úgyhogy ott is figyelni kell. Illetve az M5-ös autópályán Röszke felé, az M0-es autók csomópontja után a korábban árokba borult kamion műszaki mentése éppen folyik. A 27-es kilométernél a külső sáv zárva van, a torlódás pedig már több kilométeres, és ez kihat az M0-as autóút forgalmára is. Ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, még egyszer a számunk. Ide várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: girl.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bermuda és a London, a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert hogy pár perc múlva délután 2 óra lesz. Viszont aki 2 után elindul hazafelé a munkából, arra készüljön, hogy borzasztóan meleg van kint, úgyhogy semmiképp ne lépjenek ki anélkül, hogy egy szalmakalapot vagy legalábbis bármilyen fejfedőt feltennének. Egy napszemüvegre is szükség lesz, és azt hiszem fényvédőre is. Na meg egy palack víz mindenképpen legyen önöknél. Nagyon-nagyon fontos a megfelelő folyadék pótlás ebben a melegben, és hát erre kell számítani a hétvégén is. Én azért csodás hétvégét kívánok önöknek, akik már most így munka után elkezdik a hétvégét, mondjuk Alexandra Burke dalával. A hírek után jön a Bad Boys. És itt lesz a jetlag is és az égen át.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószervíz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
2: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
3: Mesélj!
2: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
3: Ez már tetszik.
2: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
4: Bendegúzlakópark.hu.
5: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosch Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispell és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától a Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráne Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pénzváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
6: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisrétet, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Hőségi életbe lép a harmadfokú riasztás. 2030 körül jöhet az euró Magyarországon. Keresik az ország legjobb fajlatját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, holnaptól harmadfokú hőségviasztás lép életbe, a csúcshőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ígyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátette, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Holnap rendezik meg Hajdúszoboszlón az évfagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok. Mondta rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
3: megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. A gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
7: Külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben, még ő konferencia hívás segítségével találtak rá, közölte a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat. A túrázó telefonján nem volt internet, térképet sem vitt magával, és senkinek nem jelezte, merre indul. A terrorelhárítási központ munkatársa telefonon tartotta vele a kapcsolatot, a hívásba pedig bekapcsolódtak a helyismerettel rendelkező kutatómentők is. Végül kvaddal jutottak el hozzá, és biztonságban kivezették az erdőből. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra után 5 perccel is csupa nagy kedvenc, és már hangolódás a hétvégére itt a Best FM-en. Én Majoros Réte vagyok. Mindjárt érkezik Sean Paul és a Bobby Barnin. Jön majd Coolio is a Cúháttal, na meg Ricky Martin és Meja is egy kis romantikával. Ez lesz a Private Emotion. Alexandra Burke indítja az órát. Bad Boys Floridával.
0: Best FM

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy ki melyik filmet látta a legtöbbször, és miért pont azt. Kati a Dirty Dancing, méghozzá első részét. 10 éves koromban beleszerettem, és azóta is minden nyáron megnézem legalább 5-ször. Egyszerűen jó kedvem lesz tőle, és a zenéket is imádom, a táncról nem is beszélve. Gábor írt, a Gyűrűk ura a király visszatér. Minden alkalommal találok benne valami újat, és a zenéje még mindig libabőrös. Teljesen egyetértek. Pont nemrég az egyik barátnőmmel beszéltük, hogy kellene tartani egy jó kis Gyűrűk ura maratont, hogy megnézni mind a három részt, a bővített verziót, és egy egész napot rászánni. Hú, de imádnám. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még az üzenetek, de írt Eszter is, hogy neki ilyen az életre valók, megunhatatlan nagy kedvenc film. Vele is egyetértek, csupa-csupa jó film ez, azt hiszem újra nézős mindegyik. 0620-55-55-155, jöhetnek az üzenetek Facebookon is, Instagramon is, ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat és a jó filmeket. Közben pedig Coolio Two Hearts dalával megyünk tovább a 90-es évek közepéről, ami egy romantikus, szinte könnyed nyári slágernek tűnik, legalábbis dallamában, de ennél sokkal-sokkal többről szól. Például a felelőtlenségről, és hogy egy-egy ilyen döntésünk milyen nagy következményekkel járhat. Two Hearts itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Elindultak a nyaralni vágyók, vagy legalábbis a hétvégézők a Balatonra, az M7-esen a főváros felől, úgyhogy legyen mindenki óvatos. Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor, úgyhogy valószínűleg hosszabb menetidőre kell készülni. Az M5-ös autópályán Röszke felé, az M0-es autóút csomópontja után a korábbi árokba borult kamion műszaki mentése folyik még. A 27-es kilométernél a külső sáv zárva van, a torlódás már több kilométeres, és ez kihat az M0-as autóút forgalmára is, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. A Révai utcában is baleset történt Budapesten, méghozzá a Bajcsy-Zsilinszky úti kereszteződés előtt. Ezt írta Laci, nagyon szépen köszönöm, és a Szilágyi Erzsébet fasorban is a Pasaréti út és a Városmajor utca közötti szakaszon. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Megalapították a Vándor Lajos díjat. Több mint 200 napirendi pontot tárgyalt a pécsi önkormányzat. Folytatódik a kánikula, Szendi Hajni vagyok. Felkavaró tartalom következik. Tornazsákba tette, majd egy szekrénybe rejtette újszülött gyermekét egy baranyai nő. A vármegyei főügyészség 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt most vádat emelt ellene. A nő eltitkolta gyermeke születését, majd ezt követően megölte. A vádlott egy baranyai faluban élt élettársával. Több mint 200 napirendi pontot tárgyalt a pécsi közgyűlés utolsó ülésén, legközelebb ősszel ülnek majd össze. Szokatlan összhang volt tapasztalható egyébként a mostani találkozón, mindegyik döntés szinte egyhangulag megszületett, köztük az is, amelyik szerint idén nem emelkednek a képviselői díjak a város nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel. Együtt öntözhetünk. A klímaváltozás hatásai egyre közvetlenebből jelennek meg a települések mindennapjaiban. A hőhullámok, az asszályos időszakok, a városi hősziget hatás miatt különösen felértékelődik a zöld felületek szerepe. A fák, cserjék, a közösségi zöld területek nem csak esztétikai értéket képviselnek, hanem hozzájárulnak a levegő minőségének javításához, mérséklik a felmelegedést, élhetőbbé teszik a városi környezetet. Éppen ezért közös locsolási akciót hirdetnek, mely túlmutat a növények gondozásán, erősíti a helyi közösségeket, ráirányítja a figyelmet arra, hogy mi is a felelősségünk. A pécsi helyszín ma kerül sorra, délután 5 órakor a helyszín a Ledina kutyafuttató lesz. Lehetne Lovasi András Kossuth díja jobb helyen, mint egy szekrényben, ahol porosodhat? A díjazott művész és a Fishing on Orfű Fesztivál szerint eljött az idő, hogy új gondolattal, töltettel és némileg új formában útjára bocsátják az eddig díjazatlan nagy formátumú művészeknek is. Ez örömet okozhatna. Ezért Lovasi András és a Fishing on Orfű megalapította a Vándor Lajos díjat, hogy minden évben felkérhessenek egy jelentős kulturális teljesítménnyel bíró zenészt, hogy az egy évig vigyázza, felügyelje, ápolja az eredeti szobrot. Lovasi és a Fishing on Orfű hagyományt szeretne teremteni a ceremóniából. Jövőre már a közönség bevonásával választanák ki, ki legyen egy évig a díj birtokosa. Ahogy minden évben, úgy idén is gyerekprogramokkal készülnek a pécsi fényfesztiválon, a Zsolnai eseményen július 2-a és 5-e között. Rengeteg családi programot kínálnak, ahol a fény nem pusztán látványosság lesz, hanem a gyerekekkel egy közös élmény. A jubileumi fesztivál alkotóműhelyében a legkisebbek is fényfestőkké válhatnak, de lesz cirkuszi játszóház is majd.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
3: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! 10 fokot csökken estére a levegő hőmérséklete, vételkörzetünkben tiszta lesz fölöttünk az égbolt, láthatjuk a nyári csillagoseget. Holnap 21 fokra ébredünk, délután már 36 fok lesz Baranyában, sok napsütés mellett extrém erős UV-sugárzással, harmadfokú hőségriasztással. Vasárnap 37-38 fok várható, folytatódik tehát a kánikula, a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hajni, köszönöm szépen, innen folytatjuk 4 órakor a Best FM-en, további kellemes délutánt, már amennyiben kellemes lehet a nagyjából. 37-38 fok, hogy mi váránk a folytatásban, jönnek a részletek, addig is játszom a hűsítő felvételeket, itt van elsőként Jay-Z és Beyoncé közöse Bonnie and Clyde.
0: 101 hét Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Arra kérek mindenkit, hogy próbáljon védekezni a kánikula ellen. Ma is nagyon meleg van, de a folytatásban abszolút meleg rekord dőlhet meg. Rövidesen jönnek a részletek, addig is várom a közlekedés legfrissebb híreit, a számom 30-as 889 107-es. A szakemberek azt mondják, hogy ha nem fontos, ne üljünk autóba, ha mindenféleképpen mennünk kell, akkor pedig gondoskodjunk megfelelő mennyiségű vízről. Folytatódik a zenei maraton a hűsítős lágerekkel, velünk lesz majd többek között Rúzsa Magdi, a Vénusz, most viszont szól az All For One 90-es klasszikus a 94-ből, I Swear a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Érkeznek az időjárás legfrissebb hírei, amelyet úgy is összefoglalhatnék, hogy túlontúl sok jót nem tudok elmondani, a rosszról meg ugyebár nem beszélünk. No de nézzük a részleteket, Pécsett 35-36 fok van, holnap reggel 21, napközben a sziklázó napsütésben 37 fokra érdemes számítani, vasárnap már 38 fok lesz, míg a következő hét nagyjából 41-42-es csúcsokkal nyit. Kedden marad még a 40 fok, szerdán viszont megérkezik az a hidegfront, ami hozza magával a változást, ott egyébként még körülbelül 35-36 fok lesz, mellette viszont már érkeznek a záporok, zivatarok. Csütörtökön 32, jövő héten pénteken 31, míg a következő hétvégén összességében 28-29 fok lesz. Mekkora különbség a mostanihoz képest? Időjárás után dalok, nem is akármilyenek. Itt a pop nagyasszony, a Madonna és a Kivicumi.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Ne csak magunkra és egymásra figyeljünk a kánikulában, hanem a kis állatokra is. A kutya és a macska előtt folyamatosan legyen ivóvíz, ráadásul friss, illetve a klímát sem érdemes túltolni, hiszen nagyon hamar megfázhatnak. Kutyát levinni sétáltatni csupán hajnalban és este szabad, hiszen napközben megég a tappancsa a betonon, illetve az aszfalton. Ami a folytatást illeti, délután 4 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, előtte James Morrison dalát.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hogy a folytatásban Szendi Hajni hűsítő híreket mond, ezt nem garantálom. A Mojo felvételét viszont igen, tőlük szól a Chillin.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosch Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispell és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfu.hu. Június 27-én délután 2 órától a Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráne Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pénzváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
6: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisrétet, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Ismét megszervezik Mohácson a Dunai mosást, vizet osztanak a pályaudvaroknál. Nyári diákmunka, 1500-nál is többen dolgozhatnak Baranyában. Bűnügyi felügyelet alatt állt, mégsem hagyott fel a drogüzlettel egy magyar széki férfi. Mivel mozgástere korlátozott volt az elmúlt 3 hónapban, több aldíler bevonásával oldotta meg a kábítószer beszerzését és a további értékesítését is. A fődíler azzal bízta meg egyikőjüket, hogy június 20-án reggel vegye át a részére érkező külföldi csomagot, egy másik pedig már a felső kapcsolata lakásán várta a szállítmányt, hogy aztán tovább értékesítse azt. Miután megérkezett a futár és Komlón átvette a küldeményt a férfi, a rendőrök sem várt tovább, a meccsek kommandó pillanatok alatt lecsapott. Az autóban talált csomag elsőre meglepte őket, a táskában ugyanis édességek és élelmiszerek voltak, legalábbis látszólag. Egyébként drog. Ismét jelentkezhetnek a fiatalok a nyári diák munkára. Ennek keretében a munkáltatók bértámogatást vehetnek igénybe a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok, egyetemi hallgatók vakációs foglalkoztatásához. Baranyában akár több mint 1500 diák is munkába állhat július 1-től a program keretében. Közel 250 millió forintos a forrás. A pécsi főpályaudvaron és a buszállomáson is vizet osztanak a legmelegebb órákban, jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig. Ingyenesen adják az utasoknak a vizet a legforgalmasabb vasútállomásokon, és több helyen párakapukat is kihelyeztek. Debrecen, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Szolnok, ezeken a helyeken az állomáson adják a vizet. A bányászat óriásai testközelből rekorddal zárult a Holcim bányájának nyílt napi eseménye. A látogatók testközelből ismerhették meg a bükkösdi kőbánya különleges munkagépeit, köztük a hazánkban egyedülálló mély ásót is. A meghirdetett időpontok nagyon gyorsan beteltek, idén különösen nagy érdeklődés mutatkozott a nevelési oktatási intézmények részéről is. A szakemberek által vezetett túrákon a résztvevők a fenntartható szemlélettel működő a kulisszatitkaiba és a mézkőfeldolgozás folyamatába nyerhettek betekintést. A bükkösdi kőbánya nyílt napok rendezvénysorozata az elmúlt években a térség egyik legkedveltebb ipari ismeretterjesztő programjává vált, hamarosan folytatják. Minden évben nagy siker, így idén is megszervezik. A Mohácsi Sokacok olvasóköre hívja várja az érdeklődőket július 4-én a hagyományos gasztrokulturális nagy rendezvényére, a Dunai Mosásra, amely tűzgyújtással indul, majd indul a vonulás a Sokackör épületétől a Sokac révbe, és bemutatják természetesen idén is, hogy mostak régen.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
7: A hatos úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. 10 fokot csökken estére a levegő hőmérséklete, vételkörzetünkben tiszta lesz fölöttünk az égbolt, láthatjuk a nyári csillagos eget. Holnap 21 fokra ébredünk, délután már 36 fok lesz Baranyában, sok napsütés mellett extrém erős UV-sugárzással, harmadfokú hőségriasztással. Vasárnap 34-38 fok várható, folytatódik tehát a kánikula, a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan jönnek ma is a hűsítő tippek, mellé pedig a dalok megállás, megszakítás mentesen. A mikrofonnál továbbra is H. Horváth László. Egészen biztosan szól majd Eminem és Dido közösen, előtte itt a Mojo, valamint a Chillin.
0: 101.7 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Folyamatos a vízosztás a MÁV-nál és a Volánnál, részint a főpályaudvaron, illetve a távolsági buszmegállóban 10 és délután 5 óra között adnak vizet, vagy ameddig a készlet tart. És igen, igen, a folyadékfogyasztás nagyon fontos, naponta minimum 3-4 liter vizet meg kell inni, ez lehet szénsavmentes ásványvíz, de legjobb egyébként a szakemberek szerint a csapvíz. Minden mellé fogyasszunk sok-sok gyümölcsöt, akár mondjuk például lehűtött, vagy éppen fagyasztott formában is. Figyeljünk oda az étkezésünkre, semmiféle zsírosat, valamint nehezet ne együnk, sokkal inkább ilyenkor válasszuk a csirkét vagy a halat, persze sok-sok salátával. Tegnap már beszámoltam arról, hogy a hűguta milyen tünetekkel jár az embereknél, de hogy a macskáknál, kutyáknál mire kell figyelni, rövidesen ezzel folytatom. Addig is szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen, velünk lesz majd James Blunt a Well Hello, ez pedig a Moloko 90-es klasszikusa. Yeah,

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Ma már beszámoltam arról, hogy a kánikulában nagyon kell figyelni a négy lábú kedvencekre is, hiszen ők is egyébként érintettek a hűgutában. Na nézzük a tüneteket, a kutyáknál a legfontosabb az erős és folyamatos lihegés, nagyon gyors, erőlködő légzés, és nem nyugszik meg az árnyékban sem. A túlzott nyázás is ilyen jel, sűrű ragacsos nyál, habzás is előfordulhat. Aztán ott van még a gyengeség és a bizonytalan mozgás, tántorog, lefekszik és nem akar felállni, de akár össze is eshet. Megváltozik a viselkedésük, zavartak tűnnek, nem reagálnak rendesen, vagy éppen túlságosan nyugodtak és bágyadtak. A macskáknál picikét más a helyzet, ott egyébként a leginkább árulkodó jel a hőgutára, a lihegés, nyitott szájjal való légzés. Aztán van erős nyáladzás, nagyon gyors légzés, levertség, elbújás, bizonytalan járás, hányás, remegés és akár összeesés is. Fontos hát a kedvencekre is figyelni és túlélni velük közösen ezt a kánikulát, ami nagyjából jövő hét szerdáig tart. Rövidesen folytatódik a zenei maraton, több között a Coldplay-jel, de előtte zenél a Kowalski meg a Vega.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
2: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
3: Mesélj!
2: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
3: Ez már tetszik.
2: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
4: Bendegúzlakópark.hu.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM.
1: Hogyha hűsölni szeretnénk Pécset, akkor erre több lehetőség is van, ugyanis működnek a csobogók, valamint a szökőkutak, bár utóbbi inkább csak látványban tud minket frissíteni, hiszen szigorúan tilos belemenni. Amit viszont nagyon jó használni, az nem más, mint a párakapu, átsétálunk alatta, és szinte pillanatok alatt fel tud minket frissíteni, ha nem is hosszú időre, de legalább az a pár perc nagyon-nagyon kellemes tud lenni. Ezekből egyébként több is van Pécset, a belvárosban is található többek között, aztán a Kertvárosban, Uránvárosban, illetve a legfrissebb a Vásárcsarnok környékén. Hamarosan hírek és információk, délután 5 órakor, előtte érkezik az ID Mafia slágere, szól a bajnok a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Átadom a terepet Szendi Halnyinak, tőle jönnek a legfrissebb hírek. Délután 5 órakor aztán folytatódik a zenei maraton Mikával. Tőle szól a Grace Kelly perceken belül a Best FM-en.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Megalapították a Vándor Lajos díjat. Több mint 200 napirendi pontot tárgyalt a pécsi önkormányzat. Folytatódik a kánikula, Szendi Hajni vagyok. Több mint 200 napirendi pontot tárgyalt a pécsi közgyűlés utolsó ülésén, legközelebb ősszel ülnek majd össze. Szokatlan összhang volt tapasztalható egyébként a mostani találkozón, mindegyik döntés szinte egyhangulag megszületett. Köztük az is, amelyik szerint idén nem emelkednek a képviselői díjak a város nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel. A hőségben fontos a folyadékpótlás, Pécs biztonságos, kiváló csapvize bármikor rendelkezésre áll. A Tettye forrásház pedig összeszedte a városi vízlelőhelyeket, ivókutakat, ezt térképen jelölte, de akár egy applikáció is letölthető. A pécsi csapvizet 130 éve házhoz kapják a város lakói, fogyasztása biztonságos és természetesen egészséges. Együtt öntözhetünk. A klímaváltozás hatásai egyre közvetlenebből jelennek meg a települések mindennapjaiban. A hőhullámok, az asszályos időszakok, a városi hősziget hatás miatt különösen felértékelődik a zöld felületek szerepe. A fák, cserjék, a közösségi zöld területek nem csak esztétikai értéket képviselnek, hanem hozzájárulnak a levegő minőségének javításához, mérséklik a felmelegedést, élhetőbbé teszik a városi környezetet. Éppen ezért közös locsolási akciót hirdetnek, mely túlmutat a növények gondozásán, erősíti a helyi közösségeket, ráirányítja a figyelmet arra, hogy mi is a felelősségünk. A pécsi helyszín ma kerül sorra, délután 5 órakor a helyszín a Ledina kutyafuttató lesz. Lehetne Lovasi András Kossuth díja jobb helyen, mint egy szekrényben, ahol porosodhat? A díjazott művész és a Fishing on Orfű Fesztivál szerint eljött az idő, hogy új gondolattal, töltettel és némileg új formában útjára bocsátják az eddig díjazatlan nagyformátumú művészeknek, és ez örömet okozhatna. Ezért Lovasi András és a Fishing on Orfű megalapította a Vándor Lajos díjat, hogy minden évben felkérhessenek egy jelentős kulturális teljesítménnyel bíró zenészt, hogy az egy évig vigyázza, felügyelje, ápolja az eredeti szobrot. Lovasi és a Fishing on Orfű hagyományt szeretne teremteni a ceremóniából. Jövőre már a közönség bevonásával választanák ki, ki legyen egy évig a díj birtokosa. A Remény évada címmel hirdette meg a 2026-27-es szezonját a Budapesti Operett Színház, amely ősbemutatóval, operett premierrel, musical gálával és nemzetközi turnéval várja a közönséget. A következő évad első premierje Szomor György, Mindig itt leszünk című rock musicalje lesz, amely a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából készül.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. 10 fokot csökken estére a levegő hőmérséklete, vételkörzetünkben tiszta lesz fölöttünk az égbolt, láthatjuk a nyári csillagoseget. Holnap 21 fokra ébredünk, délután már 36 fok lesz Baranyában, sok napsütés mellett extrém erős UV-sugárzással, harmadfokú hőségriasztással. Vasárnap 37-38 fok várható, folytatódik tehát a kánikula, a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hajni, köszönöm szépen, találkozunk holnap 3-kor a Best FM-en, ahol jön már is több mint 20 perc zene, alaposan, gondosan válogatva a 90-es évektől egészen napjainkig. A mikrofonnál most még ebben az órában H. Horváth László, rövidesen hallható lesz a Halott pénz, előtte Mika énekel, Grace Kelly.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
3: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Amennyiben ön szerint ma meleg volt, akkor van egy rossz hírem, holnap még melegebb lesz. Reggel 21-22, napközben a 37 fok a jellemző, vasárnap már 38 fokra készülhetünk, míg a jövő hét majd 41-42-es csúcsokkal nyit, kedden még marad a 40 fok, szerdán már csak 36, teszem ezt a csakot idézőjelbe, csütörtökön 32, pénteken 30, a következő hétvégén elviekben 28-29 fok lesz. Az időjárás hírei után hamarosan jön egy beszélgetés, addig is zenél Mark Anthony, a Super Stereo, most pedig a Soul to Soul a 90-es évekből, Get a Life a Best FM-et.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Több mint 70 művész alkotásai várják az érdeklődőket a 35. Siklósi Szalonon, amely a héten nyílt meg. Kovács Ferenc festőművész a vendégem.
1: El kell mondanom, hogy igazából ez 1967-re tehető, hogy a térségben létrejött az első magyar szobrászimpózium, majd a Nagyhasányi Szoborpark Siklóson nemzetközi kerámia alkotó, az amely évtizedekig a hazai és nemzetközi kerámia telepek otthona volt. A Siklósi Szalon egy két formáció szakmai és szellemi utódaként jött létre 91. június 7-én, művészbarátok társaságában a műtermemben. És itt vetődött

0: fel a szalon megalakulásának gondolata. Azóta a szalon ugye, már több mint 70 képző és iparművész tagja van. Moszkvába állítottunk ki, és a Lomonoszov Egyetem professzora nyitotta meg a kiállítást, és mondta, hogy ilyennel nem találkozott, még találkozott csoportosan, hármat, tizen, de hogy ennyi ilyennel nem találkozott. Tehát igazából ez azóta sajnos megszűnt a Nagyhasályi Szoborpark, nem üzemel a kerámia alkotatelep, és a térségben ez a kortárs művészet egy szelete, ez minden évben Siklósi várba állít ki.
1: Akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a Siklósi szalon egy nagy túlélő.
0: Igen, igen.
1: Mit kínál a szalon az érdeklődőknek?
0: Hát az, hogy tulajdonképpen ez a szalon tagjai az ország különböző részein élnek, és valahol korábban vagy itt dolgoztak a villányi művésztelepeken, vagy részletek tanítottak, szobrászok követ varadtak a Szoborparkban, és a Siklósi Alkotóház kurzusának részevei tanárai voltak. Tehát a szalán kiállításait tulajdonképpen az jellemzi, hogy mostani legújabb irányzatoktól a legklasszikusabb irányzatig minden megtalálható. Nagyon heterogén az anyag, de igazából az benne a jó, hogy ha valaki belátogat a várba, mindenki talál magának megfelelőt. Aki szereti a modern dolgokat, már ugye megjelent a számítógépes dolgok, és vagy valaki szereti a klasszikus hagyományokat, az mind talál magának megfelelőt.
1: Az alkotók közül kiket emel neki esetleg?
0: Hát úgy külön nem szeretnék kiemelni senkit, de hát végül is Pécsről itt, és ugye többeken Pincei Sándor, vagy Colin Foster, vagy Budapestről, sajnos most utére állt ki az Aknai János, aki egész Mai-nak az elnöke volt, de hát többeken vannak Szentendéről, az ország minden részéről.
1: Ugye arról beszéltünk már, hogy a szalon egy nagy túlélő, de tulajdonképpen miért lett már a szalon megkerülhetetlen kulturális rendezvény a régióban?
0: Igen, hát én azt hiszem, hogy tulajdonképpen most a térségben ez ugye minden évben itt a kortárs művészet itt jelenik meg. Igaz, időszakosan 3 hónap látható a várba, de ez mindig friss és új munkákat hoz felszínre, úgyhogy tehát nincs zsűri, de mindenki kötelező, hogy új dolgot mutasson be.
1: A beszélgetés követően már is folytatódik a zenei maraton, velünk lesz a Tankcsapda, csak úgy, mint Timbaland, előtte énekel Kollányi Zsuzsi, szól az Eszembe jutottál a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
4: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosch Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishingon Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfu.hu. Június 27-én délután 2 órától a Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráne Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pénzváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
5: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisrétet, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. I'm the lyrical gangster. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Erős UV-sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. 2030 körül jöhet az euró Magyarországon. Futóorvosok is vigyáznak a mezőnyre. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Holnap is nagyon erős UV-sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungarometeor arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungarometeor osztály vezetőjét kérdeztük.
7: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
6: 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Magyarországon először futóorvosok vigyáznak a mezőnyre a holnapi 32. Decathlon futóesten. A Budapest Sportiroda éjszakai versenyére több mint 6500-an neveztek, a félmaratoni távon pedig 6 orvos fut együtt a résztvevőkkel, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújthasson. A várható 36-38 fokos hőség miatt a szervezők extra hűtőpontokkal, jeges vízzel, zuhanyokkal és folyamatos egészségügyi ügyelettel készülnek. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
8: Ez a mai péntek egy szerda lesz, hiszen a Night Shift Extra-ban a szerdai rezidensünk DJ Effendi tér majd vissza hozzám plusz egy óra erejéig héttől, ami persze ebben azt jelenti, hogy nekem sincs más választásom, mint hogy 6-tól én is ismét pop és rádiós lágereket pörgetek, akárcsak szerdánként. Szóval 6-tól 7-ig én Whiteboy, 7-től Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift Extra.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. White Boy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse.

Megetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország, Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokukat bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 06 25 55 155-ös.

0: minden este.
1: Minden ugyanúgy fog történni, mint szerdán. Én átmegyek oda a DJ Fendi átjön erre az oldalra. Ővé a lemezet a következő 60 percben, még egy órán át Pókes Rádiós lágerek szólnak mixben, mert hogy erről szól a mai Jáncsik Extra. A szerdai életérzést hozzuk ide újra, még egy órán keresztül. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova. Köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispál és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gránes Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
2: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisréted, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: A mentőket sem kíméli a hőség, kevesebb gyermek született májusban, porördög okozott balesetet egy budapesti strandon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
4: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasztjuk nagy mennyiségű folyadékot.
3: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csaknem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pesterzsébet strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4 megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Holnap igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Vasárnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, de hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és záporzivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Picivel több mint egy hónap, júli 30. És itt lesz élőben az öreg Fóka. Fóka vagy pecsét, ezt nem lehet eldönteni, ugye mind a kettőt jelenti a szél, hogy ő most melyik vona, melyik irány, honnan kaphatta ezt a nevet.
6: Ez azért a Fóka az nem annyira barát vagy kedves.
5: Hát mi is a pecsét az?
6: A pecsét az mennyivel jobb? Az ilyen komolyabb, az ilyen komoly. A Fóka az olyan, röhelyes, nem? Egy ilyen embernek, mindegy, hát. Figyelj, Sándor, ha mész esetleg a koncertre,
5: figyelj, tőlem egyébként Sisakos Kazuárnak is hívhatnák, ha ameddig így énekel, igazából nem érdekel.
6: De azt mondta, hogy ebben nem ő énekel.
5: Tudom, gondoltam már minden AI. Igazából te se vagy itt, meg én sem.
0: Best FM, a legjobb zenék, mix.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Jó pár héttel ezelőtt beszéltük a Németi Pistivel, és ő is azt mondta, hogy egyre bátrabban veszik elő a mostani lemezlovasok, és a régi klasszikusokat nem remix formájában.
2: Igen.
1: És tényleg aztán nem is tudom, a Joseph Capriati meg a John Summit, amikor most megnyitotta az Amnézit, azt láttad te is?
2: Hát nem tudom, melyikre gondolsz konkrétan.
1: Hát az első track, Feel For You, Bob Sinclair,
2: ja,
1: eredetiben.
2: Igen.
1: Tehát, hogy így. És én mondtam is a németének, hogy figyelj, ennél rosszabb nyarunk ne legyen, ha megint az lesz, hogy az ilyen filter house-okat, meg az ilyen 2000-es diszkókat kell hallgatni, meg house-okat, mint ez a... mi volt ez az előbb a This Generation Rules the Nation?
2: A Young MC.
1: Young MC, igen. Szóval, hogy te is egyébként ezt tetted észre?
2: Én mondjuk hallom a remixeket is, nagyon sokat nyúlnak hozzá ezekhez. Hát most volt, tudom én, mi volt a... Na, csak agyonvernek se jut eszembe a címe, de ez sajnos így van, amikor sok dal van az ember fejében. De az a lényeg, hogy ebben a 2000 környéki funky house-okból is nagyon sokat elővettek most újra. És ez tök jó, én nagyon szerettem ezeket. Ez egy jó hangulat.
1: Abszolút.
2: Ez nem ilyen sötét, nem ilyen, ez egy ilyen igazi, vidám, táncos, táncolató, grúvos cucc. Nagyon jó.
1: Abszolút.
2: Nagyon.
1: És visszatérve az Amnéziás bulira, jó, mondjuk angolok voltak, meg voltak már alakulva, de hogy sok telefon nem volt a kézben. És azért ennek is én nagyon örülök, hogy ez a bambám, bámulom, meg nyomkodom a Shazamot, hogy majd otthon meglegyen a dalcím, meg az előadó. Könyörgöm.
2: Hova tovább egy csomó helyen kitiltották a mobiltelefonokat.
1: Nagyon jól tették. Nagyon jól tették. Aztán a Carcox-nak valamelyik rezidenciája, Ibizán, igen, ott megint az volt, hogy nem kötelező, de azért finoman ott van egy ilyen cetli így a bejáratnál, hogy létszé.
2: Figyelj.
1: Éld meg a pillanatot, nem igen, nem állsz, tényleg. Adom, tök jó. Menj, haladjunk ebbe az irányba, én ezt nagyon, nagyon

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Hát nekünk még mindig a levegőben lóg, hogy esetleg vasárnap megnézzük őt Berlinben.
2: Tényleg?
1: Na. Hát valamit muszáj, mert a Fat Boys Brighton Beach... Szombaton valószínűleg. Igen, de a Fat Boys Brighton Beach-ről végül lemaradunk, tehát valamit kell idén nyáron. Úgyhogy nagyon remélem. Azért bele-bele nem bírom, nem bírtam magam, ha belenézegetem azért YouTube-on az ilyen telefonos felvételekbe. Atya úristen. Atya úristen.
2: Szóval, figyelj, ha mész, azért te is csinálj meg egy párat, jó? Tehát...
1: Ja, nyilván, természetesen.
2: Most, hogy megbeszéltük, hogy tiltsuk ki a telefonokat a buliból.
1: Igen, pont ezt akartam, hogy ez az egy, még egy esetben elő lehet venni egyébként a telefonokat. Hogyha valaki nem csak 6 és 8 óra között szeretne mixeket hallgatni, hanem mondjuk máskor, reggel 7-kor, nem én, ne? És van mondjuk akár Mixcloud applikáció telefonján, vagy csak úgy simán böngészőből megnyitja a Mixcloudot, akkor az összes Night Shift lemezlovas több-kevesebb mixét, tehát attól függ, milyen sűrűn töltél a földet, szóval, hogy rengeteg Mixcloud, vagy rengeteg mixet a Mixcloudon vissza lehet hallgatni. Igen. A te esetedben ez roppant egyszerű.
2: Így van, DJ Effendi, és egyébként nem csak Mixcloudon, hanem nagyjából az összes social media platformon így

0: DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Ezt vágod, ugye, hogy a, hogy a van a Daft Punknak a Teachers című dala.
2: Igen.
1: Amiben azt mondom, hogy talán az a legelső volt a Homework című albumuk. Ott semmi más, nem szokták ugye túl bonyolítani ezért a dalszöveget a robotok. Csak felsorolják azokat az előadókat, producereket, DJ-ket, akik így a legnagyobb hatással voltak rájuk. Az első a Paul Johnson.
2: Hát és sokaknak.
1: Ilyen. És sokaknak, igen. És ezt álltak a Paul Johnson mondta, hogy ennyi nagyobb megtiszteltetés. Ő már sajnos ugye nincs. Egy eléggé hányattatott élete volt, tehát ő már az utolsó igen. évben már amputált lábbal, tolókocsiba, de ment, nyomta a bulikat, szóval elképesztő élni akarás, meg ez az egész house széna őt annyira éltette, ameddig csak lehet. Szóval, hogy mondta, hogy ennyi nagyobb megtiszteltetés, nem is lehet, hogy a Daft Punk őt, mint példaképet említi. Úgyhogy, és a franciák is azt mondták, hogy figyelj, lehet, hogy a Paul Johnson nincs, akkor mi sem vagyunk. Tehát akkor nem kapunk rá erre az ízére, amit úgy hívnak, hogy house.
2: Igen.
1: Úgyhogy azért na.
2: És ugye nálunk is nagyjából mindenki a Get Down-t ismeri.
1: Igen.
2: Azért ennél érdemes mélyebben beletúrni a munkásságába, ha van valakinek ehhez éppen kedve és affinitása, mert vannak ott még jó dalok.
1: Bizony. Na viszont, ha valakinek meg van kedve és affinitása jövő szerdán is ide kapcsolni, akkor tök jó, mert pont jövő szerdán is majd Effi jön. 7-8 között pop és rádiós lágerekkel. A mai nácsiftestát nagyon szépen köszönjük. Hétvégén valamerre?
2: Morbár, hát akár még. Szokásos, igen.
1: Jó van akkor. Hát akkor Effikém, jó bulit, jó hétvégét, jövő szerdán. Várunk.
2: Szia,
1: szia!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Hőség 41 fok is lehet a hétvégén, a szomszédos országokban is tombol a kánikula, keresik az ország legjobb fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, a csúcs hőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ígyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Ha a hétvégén Horvátországba vagy Szlovéniába indulunk, érdemes felkészülni az extrém hőségre. Több térségben vörös riasztás lesz érvényben. A hőmérséklet helyenként akár a 39 fokot is elérheti. Szlovéniában akár új júniusi melegrekord is születhet, miközben Horvátországban a nappalok mellett az éjszakák is a rendkívül melegek maradnak. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a nyaralókat, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűvös helyen, fogyasszanak elegendő folyadékot és kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Még lehet jelentkezni a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táboraiban. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, búvár, páncélos, túlélő és lovas hagyományőrző táborok is szerepelnek. Az idei újdonság pedig a dróntábor. A 12 és 25 év közötti fiatalokat katonai bemutatókkal, csapatépítő programokkal és gyakorlati foglalkozásokkal várják. Több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Holnap rendezik meg Hajdúszoboszlón az év fagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok. Mondta rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűrije, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. Gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhője lehet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha már évek óta dolgoznak már Madonna életrajzi filmjén, most úgy néz ki, hogy megrekedt a történet. Madonna ugyanis azt állítja, hogy az ő hatalmas ívű életrajzához hatalmas büdzsé dukál, a Universal pedig annyira nem szeretne a zsebében nyúlni, úgyhogy egyelőre film nem lesz, viszont Me Against the Music lesz a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

lesz, tehát a legjobb több mint egy éve, tavaly január 30-án lépett fel utoljára élőben a Red Hot Chili Peppers, akkor ugye a Los Angeles-i tűzvész káros útjának megsegítésére szervezett koncerten játszottak két dalt. Akkor a csapat dobosa Chad Smith úgy nyilatkozott, hogy a 25-ös esztendőt szövegírással és dalszerzéssel szeretnék tölteni. Nem tudom, hogy ez sikerült-e, minden esetre idénre nem jöttek hírek azzal kapcsolatban, hogy jelenne meg új Red Hot Chili Peppers album. Hát ha csak nem Flea szóló albumát nem számítjuk ide, ami március 27-én jelent meg. Jön a Red Hot Chili Peppers és az Other Side. Hello.

Best FM a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultra Raté, a Free.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Erős UV-sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. Hőkupola tartja fogva Magyarországot, futóorvosok is vigyáznak a mezőnyre. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Holnap is nagyon erős UV-sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztály vezetőjét kérdeztük.
2: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Magyarországon először futóorvosok vigyáznak a mezőnyre a holnapi 32. Decathlon futóesten. A Budapest Sportiroda éjszakai versenyére több mint 6500-an neveztek, a félmaratoni távon pedig 6 orvos fut együtt a résztvevőkkel, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújthasson. A várható 36-38 fokos hőség miatt a szervezők extra hűtőpontokkal, jeges vízzel, zuhanyokkal és folyamatos egészségügyi ügyelettel készülnek. Holnap igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Vasárnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, de hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és záporzivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Irány a város, Go to the City, szerintem Magyarországon ezt csak egyedül George Michael fogja mondani az óra első dalában. Akinek van egy kis esze meg lehetősége, az már elment a városból, vagy holnap korán reggel induljon el, lehetőleg valahova vízpart mellé. George Michaelon kívül ebben az órában jön még az Outkast, a Pussycat Dolls és Fatboy Slim is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
5: Like no other. Flawless, absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection, perfection.

Stefan, a legjobb zenét szerez, néha színészkedik is, de azért szerintem mind a mai napig őt még leginkább úgy ismerik, mint az IMF dobosát. Ma ünnepli születésnapját Mark de Kloot, jön az IMF és az Unbelievable itt a

Best FM, a legjobb zenék, ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Úgyhogy ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, hush-hush, ezért itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék. Fatboy Slim nyilatkozta pár hónappal ezelőtt, hogy új kislemezre tőle mostanában ne nagyon számítson senki. A stúdiózás nem az ő világa, sokkal jobban szeret a lemezjátszók mögött állni. Olyannyira, hogy idén nyáron négyszer egymás után fog majd a lemezjátszók mögött állni a Brightoni tengerparti bulijának 25. évfordulója alkalmából.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A mentőket sem kíméli a hőség, kevesebb gyermek született májusban, repülő csapódott egy felhőkarcolóba Pekingben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot.
1: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csak nem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4 megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Olaszország, Ausztrália és persze az angolok. A következő órában mindenki eldönteti saját maga, hogy szerinte az ezredforduló környékén kik csinálták a jó klubzenét. Ausztráliából jön majd a Madison Avenue a Don't Call Me Baby-vel, Olaszországból itt lesz a House of Glass, az angoloktól pedig majd a Soul Searcher érkezik itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Szia, mi a diszkópia, mi a disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyunk. Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, nagy a vész, benga. Ide-oda inog az egész, jenga. Csapatos túl, csapatunk, mert

Best FM, a legjobb zenék, naponta egy vagy két fok emelkedés. Most már napok óta ez a tendencia, és még a következő napokban is gyakorlatilag ez fog történni az időjárással. Ma 36 fokot lehetett mérni az ország legtöbb részén, holnap ez már 37 vagy 38 fok lesz, és nincs is megállás egészen hétfőig és a 40 fokig. Soul Searcher, Feel in Love, ezzel megyünk tovább itt a Best FM, a legjobb zenék között. I'm feeling happy.

Best FM a legjobb zenék, amikor az ezred fordulón a Bob Marley kultusztő újból felélesztette Funkstar Deluxe a Sun is Shining és a Rainbow Country remixeivel. Jó páran próbáltak felugrani erre a vonatra, ki több, ki kevesebb sikerrel, sőt, ha egészen őszintén akarunk lenni, a legtöbben kevés sikerrel. Azért volt egy-két jó remix Funkstar Deluxe-on kívül is. Jön MC Light és a Jammin'.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM a legjobb zenék. 30 órás napokra meg egyszerre három Will Smith-re lenne szükség ahhoz, hogy a korábban tett ígéreteket az összes folytatással kapcsolatban záros határidőn belül teljesíteni lehessen. Most a Men in Black 5. részével kapcsolatban jöttek megint hírek. Állítólag az 5. rész egyfajta keretbe rendezi az egész sorozatot. És pont úgy, mint az első részben, ahogy Tommy Lee Jones keresett magának utódot, álltok az 5. részben ugyanez lesz, csak Will Smith keresi a megfelelő fekete ruhás utódot. Men in Black jön az első rész betétdala itt a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék, akkor mondom, hogy ebből a dalból hogyan lett az, ami. Megírta az Ain't No Stopping Us Now-t McFadden és Whitehead 1979-ben. Aztán ebből csinált egy italo diszkó klasszikust Pino D'Angio 1981-ben Macquelle Idea címmel, remélem jól mondom. És most végül melyik dalból inspirálódott a Madison Avenue, a fene se tudja, de ugyanaz a basszus menet van ebben is, mint az előző két dalban. Don't Call Me Baby, jön a Madison Avenue itt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Igazi klubklasszikusok a mai utolsó 60 percben, mert hát hogyan is zárhatnánk egy pénteket, és hogyan is indíthatnánk egy hétvégét. Faithless Insomnia, Mooney Dove, Jennifer Lopez, Play, Sophie Alice Baxter, Get Over You, és persze Everything But The Girl Missing. Ezt ajánlom a mai utolsó órára itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

idén lett 30 éves leghíresebb albumuk, a Walking Wounded, ami 1996-ban jelent meg. Ennek örömére ezt az albumot is több más Everything But The Girl albummal együtt egy újrakevert, exkluzív díszdobozos kiadásban lehet megvenni, illetve egyelőre még csak megrendelni az ő honlapjukon keresztül. Everything But The Girl, Missing, most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, és ha már gyakig járunk a futballvilágbajnokságban, hát akkor jön egy olyan dal, aminek szintén van focis vonatkozása. Az ezredforduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bend It Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és Mondial Tobacco.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt a péntek, úgyhogy irány arccal a hétvégének, de nem elfelejteni, ezért hétvégén is ugyanúgy jövünk majd Night Shift-tel és 6-8-ig mix-el. Szombaton hip-hop és R&B a menü Slim Fit-tel, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, akkor majd DJ Németén csatlakozik hozzám. Warren G jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

sending out a message.